0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A Magyar Hírmagazint hallgatják, a Rádió Burgenland magyar nyelvű népcsoporti hírösszefoglalóját. A mikrofonnál Csikós Gréta köszönti Önöket. A mai adásban elkalauzoljuk Önöket Untervárt Alsóőrre, ahol az UMIZ megtartotta a hagyományos anyák napi ünnepségét. Ezután beszámolunk egy új Nemzeti Parkbeli bicikliút megnyitásáról, és ma esti Magyar Magazin című műsorunkból is készültünk egy kis ízelítővel. Maradjanak velünk! Énekek, versek, közös játék, barkácsolás, limonádékészítés és családi fotózás. Tartalmas és meghitt délelőttel várta az érdeklődőket az UMIZ idei anyák napi programja. Az alsóőri öreg iskolában több generáció gyűlt össze, hogy együtt ünnepeljenek és közösen töltsenek el néhány órát. A rendezvény szervezője, Dovász Katalin óvónő Weber Katalinnak elmondta, az anyák napi ünnepséget már évek óta rendszeresen megszervezik.
2: Évek óta szoktuk megtartani az anyák napi ünnepséget, kivétellel egyszer akkor volt apák napi ünnepségünk is, mert jó, hogy a húsvéti meg a nyári program között legyen valami családi rendezvény. És akkor úgy döntöttük, legyen apák napja, vagy anyák napja, és ez az anyák napja nagyon jó vált be, mivel Anna Mária, családi fényképészünk mindig csodaszép hátteret hoz, tehát fényképeket készítünk, anyák napi fényképeket, mindig meghívunk egy vendéget, és máma itt volt nálunk, Binde Gréte, gyógynövénypedagógus, és vele készítettünk egy úgynevezett Wiesendudler limonádét, egy ilyen szörpit. Bejöttem reggel a terembe, és olyan illat volt ezek a gyógynövények, ez a menta, a mince, meg mindenféle citromfű. Gréte a kertjébe összeszedte a legjobb gyógynövényeket, ezekből készítettünk egy ilyen limonádét, meg finom kenőcsöt, tehát ilyen egész zöld kenőcsöt, ilyen boszorkány kenőcsöt. És akkor, amit mindig szeretek, hogy a családokkal úgy összeülünk, a mai napon is érdekes volt, tehát nincs mindig úgy, hogy anyuka meg gyerek, el is hozták a nagymamát, volt olyan család, ahol apuka és kisfiú jött, mert mondták, ők most az anyukát meglepik. És hát ők az anyukának készítettek egy szép virágot papírból, szívecskét, fényképet is készítettek. Mindig úgy kezdjük a programot, úgy a mai napon is úgy volt, hogy énekkel, versikét tanultunk, és most télen nagyon hideg volt, sok időm volt, és kivágtam az újságokból gyönyörű állatképeket. És azt mondtam, hogy megbeszéljük a gyerekekkel, hogy hívjuk a nagy meg a kicsi lovat. Tehát nem nagy ló meg kicsi ló, hanem kanca meg csikó. Akkor a csúkanyó meg a csibe. Tehát, hogy a gyerekek tanuljanak is valamit. Ja, és énekeltük az Ispilángi Rózsát, éneket, mivel múlt hétvégén Magyarországon volt az anyák napja, az idén mostan úgy esett, hogy ezen a hétvégén itt Ausztriában, mondtuk mindig, a közepén van akkor az UMIZ-nak az anyák napi, vagy apák napi rendezvénye.
3: Ugye már említetted, hogy ez nem csak olyan program, hogy a gyerekek valamit barkácsolnak, és hazaviszik, és majd átadják, hanem itt talán az a szép, és az a lényeg, hogy együtt töltik ezt a pár órát itt, és ez is olyan élményt ad, ami maradandó.
2: Igen, a közös élményt. Közös idő szerintem az a mai világban egyre fontosabb lesz. Együtt időt tölteni, beszélgetni, együtt lenni, kirándulni, vagy ilyen közös programokon részt venni.
3: Ugye rengeteg könyvet írtál már, most is itt vannak, tehát lehet belőle válogatni, de ami szintén szép, említetted már azt a dalt is, hogy ugye nem csak a könyveket írod meg, hanem ezeken az alkalmakkor olyan élővé válnak ezek a dalok, amelyek ugye a könyvekben le vannak jegyezve.
2: Igen, kitettük most is az anyák napi könyvünket, tehát anyuka ajándéka, benne vannak a virágok, meg a mindenféle színű szívecskék, és a könyvnek a hátsó oldalán van ez a pedagógiai rész, és bent vannak magyar, német és horvát anyák napi dalok, versikék, és akkor minden évben választok egyet, és lehet valaki olyan bátor is, el is énekeli azt az éneket, mondom, hogy amit tanult az óvodában, tehát a gyerekektől is mindig az a jó, hogy ők is közreműködnek.
1: működnek. Tegnap tartották az NP1 Nemzeti Park kerékpárút ünnepélyes megnyitóját. A kerékpárút első, nagyjából 150 kilométeres szakasza már elkészült, amit a vállalkozó kedvűek vezetett túra keretén belül fel is avathattak. A bicikliút Interreg projekt keretén belül valósult meg, ami a határokon átívelő együttműködések egyik nagyon sikeres példája a szervezők szerint. Ausztria és Magyarország együttműködése egyedülálló módon ötvözi a természeti élményeket, a fenntartható mobilitást és turisztikai fejlesztéseket. A Nemzeti Park kerékpárút nem csak a régió erősítéséhez járul hozzá jelentősen, hanem a nemzetközi partnerségek fontosságát is hangsúlyozza a turizmusban. Az ünnepélyes megnyitót Cigzé strandján tartották, amely során a résztvevők a köszöntő beszédek után hangulatos élő zene mellett a helyi gasztronómiai specialitásokat is megkóstolhatták. Ezt követően pedig vezetett kerékpártúrán vehettek részt az újonnan átadott bicikliút egy szakaszán.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Ha vasárnap, akkor újra Magyar Magazin, 19 óra 4 perctől újra egy órára a magyar szerkesztőségé a Rádió Burgenland stúdiója. Mai adásunkban a fantasztikus magyar zenék mellett két izgalmas riportot is meghallgathatnak. Először Weber Katalin kalauzolja el önöket Alsóőrre, az UMIZ anyák napi ünnepségére. Megtudhatják, milyen különleges programmal készültek a szervezők.
3: A szervezők minden évben igyekeznek vendéget is hívni. Idén Binder Gréte, alsóőri gyógynövénypedagógus látogatott el az eseményre, aki különleges élményt hozott magával. A résztvevők közösen készíthetnek limonádét, és hadd áruljam el, itt igazán kellemes és friss illatok vannak.
4: Vízdúdler csinálunk, meg egy kenyőcsöt.
3: És itt rengeteg gyógynövény van, már itt illatozik.
4: Ja, már tennap előtt gyűjtöttem, mert tennap kezdett esni, akkor ma nem lehetne ilyet dúgozni, mert három nap szároznak kell ennyi.
3: Mennyi minden kerülhet egy ilyen limonádéba?
4: Melisse, girs, pfefferminze, gundlerébe, ja, ez az egész. Ebből lesz egy Wiesendudler.
3: És egy krémet is főztök, egy kenőcsöt?
4: Ja, az Spitzwegerichből lesz. Azt mindenki elviheti, meg megmutatom most, hogy hogyan lesz csinálva.
3: És ez mire jó? Hova kenhetjük?
4: Spitzwegerich az, hogyha egy beüti magát, vagy hogyha bőrrel van probléma, száraz, gesichtskrém kann man es auch verwenden.
3: Akkor anyák napjára ideális, a száraz kezünkre és az arcunkra.
4: Ja.
3: Akit egyébként érdekel a gyógynövények magyar neve, gyorsan kikerestem őket, ezek a citromfű, podagrafű, borsmenta, földi repkény és a krémnek a lándzsás utifű kerül felhasználásra.
1: Ezt követően pedig a magyar származású Kozmóval beszélgetünk az Eurovízióról, hogy hogyan jegyezhetjük meg könnyedén a Tanzschein koreográfiáját, és hogy hogyan írja a dalait.
5: Én 10 éves voltam, amikor kaptam az első komputeremet, és azonnal letöltöttem egy ilyen programot, ahol zenét lehet játszani és kreálni, és úgy kezdett az egész, hogy csak ilyen, nem tudom, ilyen össze-vissza valami ötleteket vettem fel a komputeremen, és egyébként most is így történik az egész, mindig az én laptopomon kezdem el a dalt, és akkor megyek a producerhez, most az Eliashoz, úgy hívják a producert, Tanzscheinnak, és akkor azt mondja, hogy ja, ez jó, vagy ja, ez nem jó, és akkor szóval így kezdődnek a dalaim.
1: Tehát a német nyelvű hírek után azonnal kezdődik a Magyar Magazin. Maradjanak velünk!
0: Időjárás.
1: Ma este és az éjszaka folyamán fokozatosan mérséklődik a szél ereje, így nyugodtabb időjárásra számíthatunk. Az égbolt többnyire erősen felhős lesz, csak helyenként szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Csapadék számottevően nem várható, a levegő pedig az éjszakai órákra jelentősen lehűl. Hajnalban 15 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétfőn változékony, mozgalmas időjárásban lesz részünk. A nap folyamán gyakran váltakoznak majd a felhős és napos időszakok. Hosszabb napsütésre elsősorban a déli tájakon lehet számítani. Több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebbek is lehetnek, különösen Észak- és Közép-Burgenland térségében. A reggeli és délelőtti órákban még mérsékelt délnyugati szél fúj, amely napközben egyre több felé megélénkül, késő délutára pedig nyugati irányba fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Ezzel mai Magyar Hírmagazin adásunk végére értünk. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Csikós Grétát hallották. Maradjanak velünk, hiszen a német nyelvű hírek után kezdődik a Magyar Magazin. További szép estét és jó rádiózást kívánok! Nekem azt

Bródy János Mama kérlek című 1980-as slágerével köszöntjük az édesanyákat, hiszen ma van Ausztriában az anyák napja. A dal Bródy első szólólemezén jelent meg. Az anyák napját Ausztriában hagyományosan május második vasárnapján ünnepeljük. Az ötlet egy régi angol száz családi ünnepre vezethető vissza, amelyet 1908-ban az amerikai nőjogi aktivista Ann Jarvis újra behozott a köztudatba. Olyannyira elterjedt, hogy 1914-ben Woodrow Wilson amerikai elnök az anyák napját hivatalos ünnepnapnak is nyilvánította. Az első világháború után az ötlet Németországon keresztül Ausztriába is eljutott, ahol az 1920-as években Marianne Heinrich az első osztrák szövetségi elnök édesanyja népszerűsítette. Először 1924-ben ünnepelték meg az országban az anyák napját. Ünnepet ült Untervárt alsó őrött is az UMIZ, az eseményre Weber Katalin látogatott el, most helyszíni tudósítását hallják.

0: Közös énekléssel kezdődött meg az Alsóri Öreg Iskolában az UMIZ anyáknapi ünnepsége, mely családi ünnepség lett, hiszen nem csak gyerekek és anyukák, hanem egész családok is érkeztek, apukákkal, nagymamákkal.
1: Pici szívem, pici szám, boldog ünnepet kíván neked, kedves
2: anyukám.
0: A program során a közös tevékenységé a főszerep. A gyerekek és szüleik együtt barkácsolhatnak, papírvirágok, szívecskék, levendulás zacskók is készülnek, de Leventeit közben elárulja, hogy otthon is készült meglepetéssel édesanyjának.
3: Virágot, meg ajándékokat, meg...
0: És te tudod, mi a kedvenc virágja?
3: A tulipán, meg a rózsa, meg a piros virágot, az epert, meg ilyeneket.
0: És ilyenkor rajzolsz is valamit, vagy barkácsolsz is?
3: Hát rajzolok, meg csinálok valamit nekni. Maga a suliba is valamit csináltunk, és akkor ilyen, hát valami szívecskét csináltunk, és akkor azt adtam anyán ajándékba.
1: Egy, kettő, három, négy, kis őzike, hová mész? Sem erdőbe, sem rétre, a szép tavasz elébe.
0: A közös éneklés után közös játék következik. Dovasz Katalina program szervezője, és egy percig sem titkolhatja, hogy szívvel és lélekkel kétnyelvű óvónő. A játék közben új szavakat, mondókákat is tanulnak a gyerekek, ma az állatnevek vannak sorom.
4: Versikét tanultunk, és most télen nagyon hideg volt, sok időm volt, és kivágtam az újságokból gyönyörű állatképeket. És azt mondtam, hogy megbeszéljük a gyerekekkel, hogy hívjuk a nagy meg a kicsi lovat. Tehát nem nagy ló meg kicsi ló, hanem kanca meg csikó. Akkor a csúkanyó meg a csibe. Tehát, hogy a gyerekek tanuljanak is valamit. Ja, és énekeltük az Ispilángi Rózsa éneket, mivel múlt hétvégén Magyarországon volt az anyák napja. Az idén mostan úgy esett, hogy ezen a hétvégén itt Ausztriában, mondtuk mindig, a közepén van akkor az UMIZ-nak az anyák napi rendezvénye.
0: Említetted már azt a dalt is, hogy ugye nem csak a könyveket írod meg, hanem ezeken az alkalmakkor olyan élővé válnak ezek a dalok, amelyek ugye a könyvekben le vannak jegyezve.
4: Igen, kitettük most is az anyáknapi könyvünket, tehát anyuka ajándéka, benne vannak a virágok, meg a mindenféle színű szívecskék, és a könyvnek a hátsó oldalán van ez a pedagógiai rész, és bent vannak magyar, német és horvát anyáknapi dalok, versikék, és akkor minden évben választok egyet, és lehet valaki olyan bátor is, el is énekeli azt az éneket, mondom, hogy amit tanult az óvodában, tehát a gyerekektől is mindig az a jó, hogy ők is közreműködnek.

0: A szervezők minden évben igyekeznek vendéget is hívni. Idén Binder Gréte, alsóőri gyógynövénypedagógus látogatott el az eseményre, aki különleges élményt hozott magával. A résztvevők közösen készíthetnek limonádét, és hadd áruljam el, itt igazán kellemes és friss illatok vannak.
1: Vízdúdler csinálunk, meg egy kenyőcsöt.
0: És itt rengeteg gyógynövény van, már itt illatozik.
1: Ja, már tennap előtt gyűjtöttem, mert tennap kezdett esni, akkor ma nem lehetne ilyet dúgozni, mert 3 nap szároznak kell lenni.
0: Mennyi minden kerülhet egy ilyen limonádéba?
1: Melisse, girs, pfefferminze, gundlerébe. Ja, ez az egész. Ebből lesz egy Wiesendudler.
0: És egy krémet is főztök, egy kenőcsöt?
1: Ja, az Spitzwegerichből lesz. Azt mindenki elviheti, meg megmutatom most, hogy hogyan lesz csinálva.
0: És ez mire jó? Hova kenhetjük?
1: Spitzwegerich az, hogyha egy beüti magát, vagy hogyha bőrrel van probléma, száraz, gesichtskrém kann man es auch verwenden.
0: Akkor anyák napjára ideális, a száraz kezünkre és az arcunkra.
1: Ja.
0: Akit egyébként érdekel a gyógynövények magyar neve, gyorsan kikerestem őket. Ezek a citromfű, podagrafű, borsmenta, földi repkény és a krémnek a lándzsás utifű kerül felhasználásra. A limonádés kis üvegek itt már meg is telnek, Nolen és édesapja István segítségével.
2: Igen, meglepetést készítünk a anyukának. Ez nagy könnyebbség nekünk, hogy tud magyarul is beszélni. Gyakorlatilag ezért is költöztünk a környékre.
0: Az anyuka dolgozik, vagy direkt hagyták otthon, hogy készülhessen a meglepetés?
2: Nem, sajnos be kellett ma menni dolgozni, ő is szeretett volna jönni, de úgy alakult, hogy be kellett menni dolgozni.
0: Így viszont kap meglepetést.
2: Igen.
0: És ez mi lesz most, amit te csináltál? Hadd szagoljam meg. Ez mi lesz, limonádé?
3: Igen.
0: És te iszod meg, vagy anyával együtt?
3: Anyával együtt.
0: Különleges ez az anyák napi ünnepség Tamara számára, aki Anna nevű kisbabáját tartja kézben.
4: Igen, ez az első anyák napja, 9-10 hónapos most, úgyhogy...
0: Mennyire különleges akkor ez az alkalom?
4: Konkrétan annyira, hogy rázz a hideg folyamatosan, és annyira jó érzéssel tölt el, hogy végre elmondhatom, hogy anya vagyok, hát hiszen én már nagyon rég szeretnék anya lenni. És így most konkrétan rázz a hideg.
0: Ugye magyarul is van köszöntés?
4: Igen, ez is nagyon jó érzéssel tölt el, hiszen így nem csak az anyaföldem nyelvén köszöntést kapok, hanem Ausztriából, németül is. Úgyhogy ez így boldogsággal tele van a szívem.
0: Első alkalommal vannak az UMIS programján Veronika és kisfia Gordon is.
5: Hát nekünk ez egy új élmény, mert egy éve költöztünk ide, és otthon azért egy kicsit hát alapabb volt az anyák napi ünnepség, most meg igyekszünk minden ilyen lehetőséget kihasználni.
0: A szép, hogyha Ausztriában is szól magyarul egy anyák napi dal?
5: Hát szép, igen, nagyon szép. A gyerekeim elsősorban ugye magyarul beszélnek, tanulgatják már a német verseket is, de alapvetően magyarul ünneplünk.
0: Leventével már beszélgettünk, most édesapja Lajos árulja el, hogy milyen eredeti ajándékot is kap még otthon az anyuka.
6: Kapott tulipánt, meg vettem neki egy cserepes epret. Igazából az föl van akasztva, és akkor minden nap, ahogy érik, minden nap tudja szüretelni.
0: Az eper a szuper ötletnek, az minden nap ajándék.
6: Így van, minden nap egy kis édesség.
0: Tétis nem beszél magyarul, de már többször találkoztunk az UMIS rendezvényein. Ma generációs kirándulást tettek ide az öreg iskolába, hiszen kislányát és édesanyját is elhozta a mai programra.
7: Find es großartig, was die Kati hier immer veranstaltet. Also auch ihre Bücher, die sie schreibt, also ihren Power, den sie hat. Und ich finde das schön, dass sie so viele Menschen zusammenbringt.
0: Wie ist das so ein Muttertagsprogramm gemeinsam, dass man nicht nur beschenkt wird, sondern quasi auch Zeit bekommt, gemeinsame Zeit?
7: Eben genau, die gemeinsame Zeit ist das Allerwichtigste. Und ich nehme meine eigene Mama auch immer mit zu den Veranstaltungen, weil sie ist mittlerweile auch schon 85 und ich finde, dass die Zeit, die man gemeinsam hat, das Allerwichtigste gut ist.
0: Und was bekommt die Mama noch zum Muttertag?
8: Einen Blumenstrauß.
0: Hat die Mama eine Lieblingsblume?
8: Ja. die Rose.
0: A program közben van idő a fotózásra is. A meghívott családi fotós Imre Benke Anna Mária hangulatos, igényesen kialakított háttérrel érkezett, így a résztvevők emlékezetes anyáknapi képekkel is gazdagodhatnak. Milyen is legyen egy anyáknapi fotó?
9: Én sok virággal képzelem el, és valami színes, de kicsit letisztult hátterű fotózással, és mindenképpen úgy, hogy az anyukák rajta legyenek a képen, és nem muszáj, hogy beállított kép legyen, hanem lehet egy pillanat, egy virág átadás, nem kell ezt túl gondolni igazából.
0: Hát valami lazán, akár egy puszival közben.
9: Így van, puszi, egy ölelés, egy tényleg egy virág átadás, és megvan a legszebb pillanat.
0: Én most Anna Máriát és kisfiát fogom lefotózni, hogy a fotós anyukát is valaki fotózza. A többiek közben itt sütiznek, üdítőznek, igazán családias hangulatban telik az anyáknapi ünnepség itt az öreg iskolában, és épp ez az idei rendezvény egyik legfontosabb üzenete. A közösen eltöltött idő jelentősége, mondja Dovasz Katalin szervező.
10: Közös idő szerintem az a mai világban egyre fontosabb lesz. Együtt időt tölteni, beszélgetni, együtt lenni, kirándulni, vagy ilyen közös programokon részt venni. A mai napon is érdekes volt, tehát nincs mindig úgy, hogy anyuka meg gyerek, el is hozták a nagymamát, volt olyan család, ahol apuka és kisfiú jött, mert mondták, ők most az anyukát meglepik.
0: Búcsúzóul mindenkinek boldog anyáknapját kívánunk, még egyszer egy közös énekkel.

Maradjanak velünk továbbra is, a Magyar Magazint hallgatják. Következzen a Zanzibár Szólj Már című slágere itt a Rádió Burgenlandon.

Szinte az egész ország már az Eurovíziós Dalfesztivál lázában ég. Ha valaki esetleg tanácstalan lenne, hogy hogyan készüljön a fesztiválra, hallgasson Szűcs Juditra, aki a következő dalában nem másra buzdít, mint hogy táncolj még!

0: Már csak pár nap van hátra az Eurovision Song Contest Eurovíziós Dalfesztivál döntőjéig, melyet idén Bécs rendez meg. Ausztriát a Tanzschein című számmal Cosmo képviseli, azaz a magyar származású Benjamin Gedeon. A burgenlandi közönség már személyesen is találkozhatott Cosmóval a kismartoni ORF stúdióban, a Music Merc keretében. Itt nem csak a dal üzenetét árulta el, hanem ahhoz is tippet adott, hogy hogyan jegyezhetjük meg a koreográfiát.
1: Sie brauchen einen Tanzschein, da muss sie streng sein.

0: A burgenlandi közönséget már meghódította Kozmó, a 19 éves egyetemista, aki gyerekkora óta tulajdonképpen erre készült, dalokat írt és alkotta meg saját zenei világát.
1: So kann es jeden Tag sein, wir tanzen durch die Nacht, Löwen, sie ist gar kein.
2: 10 éves voltam, amikor kaptam az első komputeremet, és azonnal letöltöttem egy ilyen programot, ahol zenét lehet játszani és kreálni, és úgy kezdett az egész, hogy csak ilyen, nem tudom, ilyen össze-vissza valami ötleteket vettem fel a komputeremen, és egyébként most is így történik az egész, mindig az én laptopomon kezdem el a dalt, és akkor megyek a producerhez, most az Eliashoz, úgy hívják a producert, Táncsánynak, és akkor azt mondja, hogy ja, ez jó, vagy ja, ez nem jó, és akkor, szóval így kezdődnek a dalaim.
0: Kozmó a Táncsány című dallal nyerte meg az ORF Vienna Calling előválogatóját, így ő képviseli Ausztriát a 70. Eurovíziós dalfesztiválon. A Táncsány is saját ötlet alapján született.
2: Igen, édesanyám sokszor mondta, mert tavaly nem tudtunk olyan sok koncerteket játszani, és ezért már mondta, hogy mikor lesz megint egy koncert, mert annyira örül, mert mindig ott táncolnak a szüleim. És aztán gondoltam, valami jó mókás dalt írok, ahol jól lehet rá táncolni. De a sztori az, hogy mikor először mentem bulizni barátokkal, azért azt gondoltam volna, hogy egy jó idő lesz, és sokat fogunk táncolni, de amikor mentünk abba a klubba Bécsben, egyébként ja, nem úgy volt, ahogy gondoltam, és így jött aztán az ötlet, hogy a klubokban tényleg a fókusz az megint a zene és a tánc legyen, és semmi más. Mert az az egyetlen hely, ahol tényleg mindent ki lehet kapcsolni, és picit az életet lehet élvezni.
0: A táncra való motiválás úgy tűnik működött, azóta egyre többen táncolnak, és osztják meg a videókat a szociális médiák felületein. Így a Felsőpujai gimnáziumból is eljutott már hozzánk egy videó. A nagy visszhang Kozmó számára is meglepő volt.
2: Mindig egy ilyen álom volt, hogy emberek élvezik a zenémet, és hogy ilyen nagy hatása legyen, de hogy, szóval, hogy ennyire nagy lett az egész, és sokkal nagyobb, mint én, vagy mint a dal. Ez annyira szép, és nekem ez olyan sokat jelent, nem is tudom kifejezni, hogy ez milyen szép, szóval. És mindig nézem a videókat az emberekről iskolában, vagy a kórházokban, ahogy együtt táncolnak, és az, hogy ez a message, ezt akarjuk ezzel a dallal elérni.
1: Stiff vor im Club, bin schon gespannt, sag, hast du Lust auf einen Tanz, wir treten ein.
0: Dalt írni egy dolog, de kinek jut eszébe egy ilyen koreográfia?
2: Ez egy szombatestén jutott eszembe, amikor egyedül a szobámban valahogy táncoltam és próbáltam valamit kitalálni a Song Contestre, vagyis egyébként Vienna Callingra, és gondoltam, az jó lenne a publikummal ezt táncolni, vagy Instagramon, TikTokon, hogy legyen valami, amit az emberek is tudnak csinálni ehhez a dalhoz. És ez, ja, ez nagyon spontán jött, és aztán megmutattam az édesanyámnak, és már félig aludt is, de azért meg akarta próbálni, és meg tudta csinálni, szóval gondoltam, ha az édesanyám félig ilyen álmosan meg tudja csinálni, akkor más is meg tudja.
0: A Kismartoni stúdióban Kozmó abban is segített, hogy megjegyezzük a koreográfiát, elárult egy trükköt.
3: Ja, also ich habe da einen kleinen Merkspruch für euch. Wir fangen mit der rechten Hand an und wir denken uns einfach, stopp, meine Schlüssel, oh Gott. Dann machen wir das gleiche mit der linken Hand. Stopp, meine Schlüssel, oh Gott. Und dann mit beiden Händen, also stopp, meine Schlüssel, oh Gott. und dann Nummer XX und hinter die Schultern zeigen. Und das war's.
4: Okay. So, wir probieren das jetzt.
3: Okay, passt. Aber es dauert noch ein bisschen, gell? Aber wir wärmen uns schon mal auf.
4: Ja, sie machen alle mit.
0: Gedeon Benjamin édesanyja magyar, édesapja német. A Kozmó név ezt a kettősséget is tükrözi.
2: Nekem mindig mind a három kultúra lesz bennem, az osztrák, a magyar, a német, mert édesapám német, és ez mindig bennem fog maradni, és nehéz is volt Ausztriában. Kérdezték, hogy miért nem beszélek dialektusban, aztán Magyarországon, de Magyarországon mindig mondtam, hát egyébként külföldön lakom, Ausztriában, és így jutottam egyébként a Kozmó névre, a Cosmopolitan stílusra, ilyen életstílusra, és szerintem az nagyon passzol ehhez. A csillag az csak ilyen spontán ötlet volt. Én azt gondoltam, hogy jól néz ki, és kék a kedvenc színem, szóval ez szerintem, csak gondoltam, hogy a Kozmónak valahogy kell még valami logó, vagy valami...
0: Kozmó már korábban is szerzett színpadi tapasztalatot, de most a nagy nemzetközi showban igazán megtalálta a helyét. A Dalfesztivált több parti előzte meg Európa nagyvárosaiban. Beszélgetésünkkor épp Oszlóból, Norvégiából tértek haza.
2: Én nagyon boldog vagyok, hogy ezt az életet élhetem, és Oszlóban később a hotelben ültünk egy asztalon, és ott volt egy act Luxemburgból, meg Albániából, meg Maltából, és együtt beszéltünk kultúrákról, meg ilyen szavakról, amit lehet, hogy ismerünk, meg lehet, hogy nem, de egymásnak tanítottunk, és ez annyira olyan szép, hogy ezt így együtt tudjuk élvezni. Egyébként nincsen olyan sok, ami nekünk, amit minket összeköt, mert mindenki olyan más kultúra, de a zene aztán csak is összeköt minket.
0: Az Eurovíziós döntőig már csak napok vannak hátra. Kozmó elsősorban a dal üzenetét szeretné átadni.
2: Biztos attraktív volt, hogy egy ilyen tévéműsor, mert azért van egy kis tapasztalatom The Voice Kids-től, de ilyen óriási fellépések még nem voltak. Szóval 160 millió ember azért az valami. Az lenne a legjobb, ha majd 16-án együtt táncolunk a Stadthalléban, és azt is fogjuk próbálni, hogy a színpadon el tudjuk magyarázni egy picit a sztorit, és ha ezt az emberek megértik, és látják, hogy mit akarunk elérni ezzel a dallal, szerintem akkor már nyertünk, és akkor nagyon örülünk. A dallal azt akarom elérni, hogy az emberek összejöjjenek, és hogy együtt táncoljunk.

Demjén Ferenc Szerelem első vérig című dalát hallották, kedves hallgatóink, ami az azonos című kultikus magyar film főcímdalaként azonnal hatalmas slágerré vált 1986-ban. Most pedig következzen az Ergo Szeretlek is, meg nem is című dala,

Lassan a mai magyar magazinadásunk végére értünk. Kedves hallgatóink, Máté Péter Fehér Akácok című dalával búcsúzom. A mikrofonnál Csikós Grétát hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok!